DOS. Aujama kredit. Telefonas 866-98-206-30. Internete www.aujama.kredit.lt.